0: lagu kedua sok duet apa sok bebas teh sok
1: karena musik
0: cuma nyeteng
1: gitu lah
0: sok sok sok bebas.